0: magyar hírmagazin.
1: Kellemes estét a Rádió Burgenland mikrofonján, Ádányi Kriszta köszönti Önöket. Május 5-e van, amely egyben a kész higiéni és világnap. E napon fokozottan hívják fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a kéz fertőtlenítése annak érdekében, hogy megelőzzük a fertőzések átvitelét. És nem csak Magyarországon, hanem itt Ausztriában is az anyák megmentőjeként emlékezünk Semmelweis Ignácra, aki felismerte, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok boncolás utáni kézfertőtlenítés nélküli vizsgálata okozza. Ezért 1847-ben kötelezővé tette a klóros kézmosást a bécsi szülészeten. Az alapos kézmosás tehát akár életeket is menthet. Na de nézzük, milyen híreket hoztam mára. A hétvégén megemlékeztek Bécsben Mindszenty József bíboros halálának évfordulójáról az Irgalmasok kórházában, Krankenhaus der Palmherzigenbrüde. Ezen a helyszínen 2011 óta gyűlnek össze minden évben, általában május első vasárnapján a herceg prímás bécsi tisztelői megemlékezésre és koszorúzásra, számol be Varga János rektor, az esemény szervező Collegium Pázmáneum vezetője.
2: A hétvégi megemlékezés, mint május elején mindig, Mindszenty bíboros úr halálának az évfordulójához kapcsolódik. Az Irgalmasok kórházában, Bécsben található egy Mindszenty szobor, Rieger Tibor alkotása 2005 óta, és 2011 óta tulajdonképpen minden évben megkoszorozzuk ezt a szobrot, illetve ott emlékezünk Mindszenty József hercegprímás bíborosra, aki ott fejezte be földi életét. Természetesen a Covid évek kivételek voltak, de volt egy-egy év, amikor kétszer is mentünk koszorúzni, mert jött egyház, illetve világi delegáció, tehát 15 éve gyakorlatilag ott minden évben volt ilyen megemlékezés és koszorúzás, most pedig május 3-án múlt vasárnap.
1: Kik a meghívott vendégek erre a programra, és miként emlékeznek meg?
2: A meghívott vendégek alapvetően a bécsi magyarok, de most jött egy zarándok csoport Esztergomból is, jöttek Székesfehérvárról, egy kórus, ők énekeltek, és dr. Székely János szombathelyi püspököt, a Magyar Katolikus Püspökkar elnökét kértük föl, hogy ő celebrálja a misét, ő prédikáljon ebben a Szent Misében Mindszenty bíborosról, az ő erényeiről, az ő lelki erejéről, ősiességéről, szent életéről, és a szentmise után került sor a koszorúzásra, ahol pedig a nagykövetség képviseletében, mivel nagykövet asszony sajnos nem tudott itt lenni, dr. Cenzer Őskövet úr mondott köszöntő szavakat és méltatta bíboros urat, illetve az ő életpéldáját, és azt, hogy amikor rátekintünk, akkor ne csak a múltba tekintsünk és visszatekintsünk, hanem a jövőre nézzünk, és arra figyeljünk, hogy mit mond számunkra bíboros úr, Mindszenty bíboros úrnak az alakja, az élete, és hogy akkor hogy kell-e szerint, vagy hogyan tudjuk-e szerint alakítani a jövőnket, és a magyar nemzetnek a jövőjét. És utána került sor a koszorúk elhelyezésére, a Kaláka Klub részéről is, és a Pázmenom részéről is, nyilván miután a nagykövetség koszorúja oda került a szoborhoz. És aztán végül imádkoztunk Mindszenty hercegprímás úr boldoggá szentjavatásáért, elénekeltük a himnuszt, és azt követően pedig egy agapéra kerül sor, ahol tudtunk beszélgetni, megosztani a élményeinket, örömeinket, gondjainkat, tehát egy ilyen agapénak mindig ez a baráti együttlét a lényege, hogy ott úgy kicsengetjük azt, ami az előző másfél-két órában történt a templomban, illetve a szobornál a koszorúzáson.
1: Nemrég elindítottunk egy új sorozatot, amelyben bemutatjuk Önöknek az Ausztriában fellelhető könyvtárakat, ahol magyar könyveket lehet kölcsönözni. Tavaly nyáron kerültek fel a Stadtbibliothek Wissensturm polcaira azok a magyar nyelvű gyermek- és ifjúsági könyvek, amelyeket a Hungaromédia Egyesület projektjében szereztek be. Az év elejére már több mint 500 alkalommal kölcsönözték ki a több mint 200 könyv egyikét. A vállalás alapján júniusig az ezres nagyságrendet kell elérniük. Hogy milyen visszhangja van a magyar könyvek kölcsönzési lehetőségének a városban és a környéken élő magyarok körében, arról is beszél Ecservera, a projektért felelős Hungaromédia Egyesület elnöke.
0: Azért izgalmas ez a könyvtári projekt, mert már most 500 plusz kölcsönzés van a könyveken, ami egy nagyon-nagyon nagy szám. 228 könyvünket több mint 500-szor kölcsönözték már ki. A célunk júniusig az 1000 kölcsönzés, ez volt a megbeszélés a könyvtár vezetőséggel, úgyhogy jó irányba haladunk, és olvassák a könyveket, és szeretik a könyveket, és jönnek kedves visszajelzések, hogy jó, ez nagyon jó kis könyv, és ezt nagyon szeretjük, és ebből lehetne még több, úgyhogy már kívánságok is vannak, úgyhogy haladunk, és reméljük, hogy jövőre tudjuk bővíteni is a kínálatot.
1: Mi az a korosztály, akik számára elérhetőek magyar nyelvű könyvek a könyvtár magyar részlegén?
0: Hát a korosztály, ez egy érdekes kérdés, ugye a könyvek 0-17 éveseknek szólnak, de hát aki 0-17 évesnek érzi magát a szívébe, tehát hogy igazából gyerekirodalmat a szülők olvasnak a piciknek, így is úgy is a tínédzsereknek való könyvek, pedig akár felnőtteknek is szólhatnak, én magam is örömmel lapozgattam pár ifjúsági könyvet, úgyhogy bárki jöhet és bárki olvashat. A terv az, hogy havonta egy ilyen felolvasást tervezünk a könyvtárban, felváltva a Wissensturmban és az Úrfári Fiók könyvtárban, hogy megismerjék az olvasók, hogy más fiók könyvtárak is vannak itt Linzben, ami összedolgozik a Wissensturmmal.
1: Mennyire sikerült ott a környéken megismertetni az ott élő magyarokkal ezt a lehetőséget, vagy van-e még arra mód, vagy valamilyen lehetőség, hogy ez bővüljön?
0: Úgy tudom, hogy olyanok is beiratkoztak a könyvtárba, akik eddig nem jártak a könyvtárba, és ez főként a magyar könyvtár miatt van. Továbbá azok, akik már könyvtár tagok voltak a már meglevő kínálat miatt, rettentően megörültek annak, hogy most már magyar könyveket is lehet kölcsönözni, úgyhogy nagyon vegyes az olvasói felhozatal. Hogy hogyan bővülhetne még, mi nagyon szeretnénk a könyvek számát még bővíteni, hely lenne a polcokon, nyilván megbeszélés alapja, és hogy esetleg ez más városokban is tovább bővüljön, ez kérdőjel, motoszkál az ötlet a fejemben, hogy ahol az anyanyelvi oktatások vannak, például Steyrben és Gáspárban, ott is talán tudnánk beszélni a könyvtárral, hogy oda is hadd vigyünk pár könyvet. Én nagyon bízom benne, hogy van rá kereslet, abból kifolyólag is, hogy ugye a gyerekek tanulnak olvasni, és nagyon jó lenne, ha lenne mit olvasniuk. Úgyhogy én szeretném kínálni nekik erre a lehetőséget, hogy olvasni bizony van mit.
1: Ugye akkor, amikor elindultak a magyar részleg a könyvtárban, talán ez is volt az egyik olyan inspiráció, hogy nem olyan egyszerű hozzájutni az itt élő magyar családoknak magyar könyvekhez, és hát nem is túl olcsók a könyvek, így meg akkor egy könyvtár jeggyel, ami a gyerekeknek ráadásul ingyenes is, akkor lehet kölcsönözni könyvet.
0: Abszolút, és olyan visszajelzések is jöttek már, hogy hú, ezt a könyvet nem ismertem, és de szeretjük, és azóta kölcsönzik folyamatosan, és sokszor náluk van. A pedagógusoknak is van ott könyv, amit a munkájukhoz segítségként használhatnak, például a kisgyerekekkel foglalkozóknak a ringató könyvei is, meg a kerekítő könyvek is, úgyhogy bárki, aki valami módon gyerekekkel foglalkozik, betérhet oda és körbenézhet a kínálatba, de hát nyilván ugye nem csak a magyar könyvek vannak ott, és pont ez a lényeg ennek a könyvtár részlegnek, hogy megnézzék a városi könyvtár többi lehetőségét is.
1: Bécs és ezzel együtt az ORF is arra készül, hogy egy hét múlva biztonságosan és akadálymentesen rendezze meg a 70. Euróvíziós Dalfesztivált. A szervezők innovatív megoldásokkal szeretnék biztosítani, hogy minden látogató számára emlékezet és élmény legyen, miközben a különleges egységek a fokozott biztonságra is ügyelnek. Részletek most Sebestyén Árontól.
3: Annak érdekében, hogy a 2026-os Euróvíziós Dalfesztivál Bécsben mindenki számára hozzáférhető legyen, az ORF átfogó akadálymentesítési intézkedéseket vezetett be. Az ORF, mint az egyik főszervező, biztosítja, hogy minden látogató korlátozások nélkül élhesse át az eseményt. Ennek része a jelnyelvi tolmácsolás valamennyi dalhoz, a rezgő mellények, amelyek tapinthatóvá teszik a zenét, valamint a látássérült vendégek számára szervezett speciális backstage túrák. Emellett az Accessify Live alkalmazás átfogó audiovizuális támogatást nyújt minden látogatónak. Az alkalmazás a mobiltelefonon teszi elérhetővé az ESC-hez kapcsolódó akadálymentes tartalmakat, hangos leírást, feliratokat, jelnyelvi tolmácsolást és jelnyelvi előadásokat. Emellett a televíziós közvetítésben is biztosítanak feliratokat, audionarrációt és jelnyelvi fordítást. Ezzel párhuzamosan a biztonság is a rendezvény középpontjában áll. Stefan Steiner, a Kobra különleges egység munkatársa szerint számos csúcstechnológiás eszközt, például robotkutyákat és drónokat vetnek be az esemény védelmére. Ezek a biztonsági intézkedések, amikkel Bécsben lehet majd találkozni, nemzetközi szinten is egyedülállóak, véli Steiner. Összesen mintegy 250 a belügyminisztériumhoz és a bécsi rendőrséghez tartozó biztonsági erő vesz részt az előkészületekben. Ez mesterlövészeket és civil ruhás egységeket is magában foglal, miközben a légirendészet a légi felderítésért és a bevetési egységek szállításáért felel. A biztonsági helyzetet érzékenynek, de stabilnak értékelik, konkrét fenyegetés nélkül. A cél, hogy minden résztvevő biztonságban és gondtalanul élvezhesse az eseményt.
1: Az Eurovíziós Dalfesztivál első elődöntője pontosan egy hét múlva, vagyis május 12-én lesz, majd május 14-én a második elődöntő. A döntőt pedig május 16-án, szombaton tartják meg Bécsben.
4: Időjárás.
1: A nap részben felhős, részben napos idővel zárul, az éjszaka pedig többnyire tiszta lesz az ég. A szél gyengül, és éjszaka teljesen elcsendesedik. A hőmérséklet 14 és 10 fok közé csökken. Holnap szerdán helyenként napos, szeles és meleg idő várható. A nap és a felhők váltakoznak majd, délután helyenként rövid záporok is előfordulhatnak. Ismét élénk, erős déli szél fújhat, amelynek sebessége 40 és 60 km per óra között mozog. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Mára hírműsorunk a végére érkezik, holnap Sebestyén Áron várja majd önöket a rádió készülékek elé. Én megköszönöm figyelmüket, további kellemes estét, a viszonthallásra. A mikrofonnál Bányi Kriszta.
5: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az